0: Zsangadaranik.
1: Portálig eredeti komika.
0: Zsangadaranik.
1: Drága Védás, Madrani.
0: Zsangadaranik. Zsangadaranik. Zsangadaranik. Zsangadaranik.
1: Nézd, ez a zsia Pespo.
2: Magatia Vassil.
1: Nézd, ez a zsia Pespo.
2: Magatia Vassil.
1: Nézd, ez a zsia Pespo.
2: Magatia Vassil.
1: Mora mi jednu da se manem! Odmah da prestanem!
3: Au, mile!

0: Sega Mega. Sega Mega. Sega, Sega.
1: Pa ne bi ja ovoliko dugo ostao na estradi da ne pratim trendovi.
0: Bujaka, bujaka. Sega Mega. Sega Mega. Sega Mega. Sega Mega. Bajaka, bajaka.